0: bsfm.hu.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
2: 11, 11. Hát kellett neki, hogy ez így nem mehet.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B, 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele?

0: 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Sziasztok, Árpi vagyok, és az itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okos telefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Hióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiacsal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás
iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg core csapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberek a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban, vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélküli

és vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok! Hey!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, már etetni is kell a vadállományt, szinte zavartalan lesz a napsütés. Demeter Dia vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki Intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, országszerte száraz idő várható, néhol élénk erős lehet a légmozgás, 30-34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futó záporok is lehetnek, 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdától enyhül a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Mindenkinek a legszebb vasárnapot. A mikrofonnál RP. Tartsatok velem ma is a következő 4 órát T-Danivel és a Wu-val nyitom itt a Base FM-en.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő alkotás brutális számokat produkált, eddig 16-szoros platinát ért el az Egyesült Államokban, ami majdnem 2 gyémánt, vagyis 16 millió eladott példány. Rengetegen megnézték a videóklipet is, akik felelősek érte, Big Hawk, Travis Scott, Drake érkezik a brutál Sicko Mode, egy brutál vizuállal és egy brutál hangzással, itt a 96 Bass FM-en, vasárnap reggel is. Sun is down, freezing cold. That's how we already know.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Mély, finom dal, lelki mélységekből feltérve, mint az Apenta, Diaz Menta, méreg.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2025. szeptember 5-én látott napvilágot a következő alkotás, és a két nénye igencsak kirakta a kirakatba a húsit. Na persze, mi férfiak azért nyilván ennek örülünk. Érkezik egy ilyen harcos klip, kicsit ilyen Amazon módra, de visszafogottan. Látó Ice Spice, és jön a

0: nuts rushing us. Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illetőleg ezenből is a camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el, érkezik a Latter itt a 964 BSFM-en, a kedvenc rádiótokban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, már etetni is kell a vadállományt, szinte zavartalan lesz a napsütés. Demeter Dia vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbetenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, országszerte száraz idő várható, néhol élénk erős lehet a légmozgás, 30-34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futó záporok is lehetnek, 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdától enyhül a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, vidám vasárnapot és kellemes pihenést, meg feltöltődést mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, Facebookon és Instán is megtaláltok minket. Ha szeretnétek bekukkantani, hogy mi zajlik nálunk, Ibiza FM Hungary név alatt vagyunk fent. Jön egy jó hazai, egy jó nyári, Dash Young Fly, az

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket követni, bárhova utaztatok el nyaralni. bassfm.hu. Egyszerűen csak egy internet kell hozzá. A következő tengeren túli előadóról nem mindenki tudja, hogy igazi gangtag, vagyis bandákban is volt fiatal korában, illetőleg most is oda tartozik. Jön tehát Polo G és a Rapstar. Itt a 96.7 Bass FM-en vasárnap reggel is.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ezt pörög itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutak a muhádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, új módszerekkel próbálkoznak csalók, szinte felhő sem lesz felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
4: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
3: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercitik pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes pihenést és nyugodalmas vasárnap reggel. A mikrofonnál Árpi, ha esetleg dolgoztak, akkor együtt érzek és kitartást. Jön egy klasszik 2024-ből, Eminem, dübörög a Houdini.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Csak egy vizuál forgott hozzá, de ez több mint 6 millió kettős elérés. 2022 májusában jött Azalia Dash közöse és a Drogba.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben mutatkozott be Tyla a következő dallal, egyébként legnagyobb zenei hatással és kulturálisan Michael Jackson, Rihanna és Britney Spears volt rá, valamilyen szinten egyébként visszatükröződik a hangzásban is. Érkezik egy szuper szexi dal, Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Bass FM-en, füleket ki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A délies szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

Ezután a dinamikus dal után megyünk tovább egy nagyon szellemes videóklippel ellátott dalhoz. Érkezik nálunk Tideni Szakács Gergő közöse, és jön tőlük az életem. Mondd,

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Túl sok a jó csaj, aki jön szembe, bemutatom, és ő ellép a csere. Nem létező ívekben hajlik a teste, húsos a szája, fincsi a melle. Érkezik egy jó hazai kollab. 2025. november 29-én látott napvilágot a világhálón, jön Pifu Marics Peti közöse és a Swindler. Itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Itt egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Swindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postánál, veszélyes a Dunán átkelni a Sziget Fesztiválra. Napos idő lesz. Demeter Dia vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
4: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasbórja, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
3: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, országszerte száraz idő várható, néhol élénk erős lehet a légmozgás, 30-34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futózáporok is lehetnek, 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdától enyhül a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek jó pihenést vasárnap reggel. Érkezik a csinos lány, Shenseea, Boss Up, itt a kedvenc rádiótokban.

tudod, mi a 96.4 Bass FM rap? Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

Vesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo, itt a 96.4 Beast FM.

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
2: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje, marad a nyári meleg, Demeter Dia vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36.000 forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénzt pedig bár nem látta viszont a sértett. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
2: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercitik pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: unbreakable.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Remélem jól telik a vasárnapotok, és mindenki éppen feltöltődik, vagy valami olyat csinál, ami számára kedves. Jön Bongor, oxigén hiány, hogy jól teljen ez a nap is.

Kiss FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dal igen messzire tudta elrúgni a pöttyöst. A US Latin Airplay listán a Billboardon első helyen droppolt, Svájcban például a második helyen, illetőleg Venezuelában az ötödik helyen. Egyébként az Egyesült Államokban érte egy platinát, jön DJ Snake, J Balvin, Tyga 3-asa, Lokokon.

0: 96.4 Base FM.
1: Csak épp van a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

tulajdonképpen egy livestream, ahol lehet olvasni kommenteket is. Fred Egenről van szó, egy viszonylag ismert producerről, majdnem 1,5 milliós feliratkozó számmal a következő klipet több mint 11,5 millióan nézték meg. Tehát érkezik Fred Egen, Skepta, Blackboy Max és a nagy sikerű Victory Lap. Én már a srácokkal búcsúzom, hétfő reggel 6-kor Tali, mindenkinek jó pihenést, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, ciao!

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bassride, ahol ma megünnepeljük majd Jay-Z és Kanye West egyetlen közös albumát, ami a napokban lett éppen 15 éves. Kiderül, hogy milyen hip-hop és R&B előadók lépnek fel a már vasárnap este elinduló szigeten, és az is, hogy Method Man melyik dallal ünnepelte 25. házassági évfordulóját. Rajtuk kívül jön 50 Cent, French Montana, Biggie és a Cypress Hill is. Elsőként azonban a Dog Pound egyik fele Kurapt következik, aki a héten új albumot jelentetett meg, méghozzá West Coast veterán DJ Battle 2-tel közösen, a címe Tales from My Hood, és természetesen a Death Row fiatal ászai mellett a nagy kutya Snoop Dogg is hallható rajta. Tökéletes napfényben autózáshoz, és hát napfény tekintetében Budapest sem áll rosszul az utóbbi hetekben, szóval tökéletes számunkra is ez a Me and the Boys itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Anderson .Paak ezen a nyáron Bruno Mars oldalán járja a világot a The Romantic Tour keretében, ahol DJ alter egója DJ PV melegíti be a közönséget az arénákban a koncert előtt. Persze Anderson nem csak a lemezjátszók mögött áll, rappel is, néhány napja Londonban pedig Cordé is beugrott mellé, hogy együtt adják elő az R&B című közös trackjüket, ami már több száz milliós hallgatottságnál jár, és amiben elképesztően erős közöttük a kémia, talán ezért is készítettek ezután két újabb tracket együtt. De most jöjjön az első, amit együtt vettek fel a stúdióban, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And I

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B éppen ma ünnepli 15. születésnapját a Watch the Throne, Jay-Z és Kanye West egyetlen közös lemeze, és ami mindkettőjük karrierében egy különleges pillanatot jelentett. Kanye a Jay-Z vezette Rockefellernál kezdte producerként a karrierjét, többek között az Izzo című Jay-Z sláger beatjét is ő írta, ezután pedig nagyon sokáig nem hagyták, hogy kilépjen ebből a beatmaker szerepből, de ő bizony rappelni akart, és az első lemezével, a minden taroló College Dropouttal bizony be is bizonyította, hogy egy zsenivel van dolga a rap világnak. 2011-ben pedig, hogy ne kelljen dönteni, ki is ül a rap világ trónján, inkább felvettek egy közös albumot többek közt Kid Cudi, Beyoncé és Frank Ocean közreműködésével. Nem meglepő módon az első helyen nyitott Amerikában, még további 11 országban került be a top 10-be, és végül több mint 5 millió példány kelt el belőle. Most jöjjön is ennek a születésnapos mérföldkőnek a nyitódala, Frank Ocean nagyon kevés vállalt közreműködése közül az egyik, ez a No Church in the Wild, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, nem csak Jay-Z és Kanye ünnepelnek album jubileumot a napokban. Ezen a hétvégén 30 éves ugyanis a Cypress Hill karrierének egyik legérdekesebb kiadványa, az Unreleased and Revamped EP. Mindössze 9 track, remixek és kiadatlan számok gyűjteménye, és jól jelzi a Cypress iránti rajongást, hogy ez a két album között kiadott ínyenség is simán aranylemez lett az Egyesült Államokban. Én bevallom, hogy nagyon elfogult vagyok ezzel a kiadványjal kapcsolatban, ugyanis ez volt életem első CD-je. Aztán úgy alakult a dolog, hogy ezt Sandognak is elmesélettem, mikor interjút készítettem vele és B-Riller Sopronban, és hát azon eléggé meglepődött, hogy nekem 13 évesen sikerült az örök kedvenceim közé fogadnom ezt az igazán sötét Los Angeles-i rap klasszikust. Tegyetek vele ti is így, elképesztően jó trackek sorakoznak egymás után rajta. Most jöjjön is rögtön az első dal, egy igazi epic, ez a Bombidi Bye Bye Fugees remix-e bizonyám itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Refugee Cat with Cypress Hill.

94.9 FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Georgia Smith, Baton Hoffi, Lil Kim és Ice Cube is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Elsőként azonban a Capone and Noriega duo következik, a New Yorki Thug Rap királyai, akik közül Nori már hosszú évek óta rendkívül sikeres podcaster, és nemrég egy adásban elárulta, hogy Biggie nem sokkal a halála előtt felhívta őt telefonon Los Angelesből, hol 1997. március 9-én halálos lövések érték. Biggie pedig azért telefonált, most figyelj, mert rappelni akart a duó akkor még kiadatlan TOMY, azaz Top of New York című számában. Bang! Belegondolni is csodás, hogy milyen lehetett volna ez a klasszikus, ha még Biggie-t is hallatjuk benne. De sajnos be kell érnünk az eredetivel, itt a 96.4 Bass FM-en Nori pedig azt mondta, amíg él, nem felejti el ezt a hívást Biggie-től. Meg tudom érteni. From Iraq to Kuwait, world up, that's the station. Regulation, CNN, Channel 10,

96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. A mínusz egyedik nappal már vasárnap elstartol az idei sziget, ahol természetesen kedvenc műfajainkban is rengeteg előadót láthattok majd. A Drop Yard színpad idén is szerte Európából fogadja a tehetségeket. Lesz minden nap délutáni breaktánc, és természetesen a hazai rap élvonal is képviselteti magát. Ami pedig a világsztárokat illeti a nagy színpadon, láthatjuk majd ott Skeptát és a két évvel ezelőtt a fesztivál egyik legjobb koncertjét adó Loyal Carnert is. A zárónapon pedig a csodás Georgia Smith érkezik élete első magyarországi koncertjére, szintén Angliából. Most pedig hangolódjunk egy picit a sziget fellépéire, elsőként énekel Georgia Smith, ez pedig a Be Honest tőle itt a 96.4 Base.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Method Man és felesége Tamika múlt héten ünnepelték 25. házassági évfordulójukat sok barát társaságában. Csak a legjobbakat kívánjuk nekik innen Budapestről is. Nagyon jó volt látni, hogy milyen boldogok ők ketten, negyed század elteltével is. Az pedig remek volt hallani, ahogy Method Man feleségének rappeli el a hip hop történetének egyik leghíresebb szerelmes rapszámát, a Grammy díjat is érő All I Needed, ami a 90-es évek közepén Mary J. Blige énekével vált teljessé. Fun fact, hogy Meff és Tamika már akkor is ismerték egymást, amikor ez a dal megjelent. Ezzel a Wu-Tang klasszikussal folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten a Cypress Hill szintén jubileumot ünnepel, így akkor majd a legendás debütálásukról emlékezünk meg, természetesen ezt nem lehet kihagyni. Ma még a Jay-Z Kanye páros következik, és a Watch the Throne legnagyobb sikere a Paris, aminek a beatjét az akkor még mindössze 24 éves Los Angeles-i producer Hitboy készítette. Hónapokkal korábban átküldte Kanye-nek ezt a beatet, és már rég más számoktól várta a sikert, amikor csörgött a telefonja, Kanye pedig így szólt bele, meg fog változni az életed. És végül így is történt, ezzel az utánozhatatlan trackkel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasz!

0: ki van, csak bírj le.
1: Leszeget fejek a buszon, senki se kérdi, meddig utazom. Senki se vágja, mibe lehetek, a hideg az ablak. Oda lehelek, én hagyok egy jelet, vagy szállok a keletinél. Külön utakon ugyanaz a cél, elsodor a tömeg, az ára. Négyes, a hatos, a lehel a tér.

0: kakosztól. Hát vigyázz magadra, mert nincs aki pótol.
1: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön...

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sand Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

rappelni New Orleans legnagyobb rapsztárját, Lil Wayne-t, aki a legenda szerint egy lemezboltban addig piszkálta a Cash Money Records vezérét, Birdman-t, amíg be nem hívta egy meghallgatásra a stúdióba. Aztán itt lesz még ebben az órában Eve és Gwen Stefani, szerintem könnyű kitalálni, hogy melyik trackkel, és jön majd Doja Cat is. Kezdeni azonban Coi Lerae-jel és az ő Grandmaster Flash feldolgozásával fogunk. Ez a Players itt a 96.4 Base FM-en.

fiatal előadó mentora volt. Ma már nem mindenkivel felőtlen a kapcsolata, de anno sokat dolgozott Kid Cudi-val, Big Sean-nal, vagy éppen Travis Scott-tal. És közéjük tartozott, mármint Kanye West mentoráltjai közé, designer is, akitől nem csak egyetlen egy igazi sikerdalt, hanem sokkal-sokkal többet vártak. Viszont ő valahol megmaradt One Hit Wondernek, jön tőle a Panda, itt a 96.4 B.

világkörüli turnéján, amit legutóbbi lemeze a V után keresztelt el. Ősszel folytatja majd az Egyesült Államokban a stadionok látogatását, addig azonban nem pihen, rögtön klippet forgatott legújabb dalához, amit Lattóval közösen vettek fel. A folytatásban azonban még szólóban érkezik, ez az Agora Hills tőle itt a 96-nél.

A történetben az az érdekes, hogy már évekkel korábban is megkaphatta volna, viszont a The Roots You Got Me című trackjében a közreműködését nem ismerte el a Grammy-t odaítélő bizottság aranyszínű szoborral egészen idén januárig, több mint 20 évet vártak azzal, hogy Eve megkaphassa jogosan azt a bizonyos szobrot, legalábbis a másodikat. Szóval most jöjjön az a dal, amiért az elsőt kaptak Gwen Stefanival közösen, na meg Dr. Dre-vel, ez a Let Me Blow Your Mind itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő órát nem akárkivel kezdjük, abszolút megéri velünk a Bass FM-mel maradni. Eminem érkezik ugyanis egyenesen a rap szakma és Detroit csúcsáról, méghozzá a legutóbbi lemezének legnagyobb sikerével, ez lesz a Houdini.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

lesznek azok, akik jobbnál jobb trackekkel szórakoztatnak majd benneteket a következő 60 percben. Itt lesz 50 Cent, itt lesz Tupac, méghozzá minden idők egyik legfontosabb rap albumának a címadó trackjével, ez lesz az All Eyes on Me. Érkezik majd a párizsi szuperproducer, aki fellépni nyár végén érkezik Magyarországra, vendégként azonban már részt vett idén Budapesten a BL döntőn, nem más, mint DJ Snake. Kezdeni azonban Dash-sel fogunk, jön tőle a Winnie Pooh itt a 96.4-ben.

karrierjét, és az egész rap világ rengeteget köszönhet neki. Ő nem más, mint a később szuperproducerré váló Scott Storch. Ő írta például a Still DRE elképesztő billentyű témáját, de például ő készítette a Candy Shop beatjét, vagy éppen a Lean Back-et Fat Joe-nak és a Terror Squad-nak. És ő készítette azt a tracket is, amivel folytatjuk, jön a Just a Little Bit 50 Cent-től itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

Atlantic elképesztő méretű arénákban lép fel szerte a világon, legutóbb például Londonban járt. Emellett azonban a stúdióban is dolgozik, péntek hajnalban jelent meg a legfrissebb trackje a latin superstar Karol G-vel közösen, és hát benne van, hogy egy újabb, szomorú szerelmes világsikert írtak ők ketten. A folytatásban jön egy olyan track, amit szintén Bruno Marsnak kell megköszönni, ezúttal Snoop Dogg és Wiz Khalifa, akik vele dolgoztak a stúdióban, ez a Young, Wild and Free, itt a 96.4 Bass FM.

legyek, hoppá, ő már éjjel felejtett, kaját. Rockstar vagyok, ez az élet menetek, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám.

0: lemez legyen, több mint 10 millió példánynak kell elfogynia belőle. Elképesztően magas szám, de azért vannak néhányan, akik teljesíteni tudták ezt a feladatot. Eminem például, az Outkast, a Fugees vagy éppen Notorious B.I.G. és bizony ebbe a kategóriába tartozik az All Eyes on Me című Tupac album is, az egyik legjobb nyári hallgatnivaló a világon. Szóval dupla V-ket fel az égbe, megyünk a West Coastra, jön a címadó track Tupactól az All Eyes on Me lemezről, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Big sight, new.

0: Órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban a délután már Széles Izzával töltetitek, aki meg is érkezett ide a stúdióba, és rögtön egy magyar tracket hoz el nektek kezdésként, a címe Várj meg, és természetesen VZ-től és Rézművestől érkezik. Mindenkinek további nagyon-nagyon-nagyon szuper vasárnap délutánt. Hello, szevasztok!
1: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, tűj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
2: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az Egerben fellépő Jude Law-t, Dessel karoltve, egy igazi jó kis lágert hozok tőlük, ami nem más, mint a Diva. Itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Meló van, aha, a

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Zseniálisan sikerült a dupla Budapest parkos koncertje a BSV-nek, itt pedig pörög a Nagybogival közös Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Manuelt, aki óriási taratott tegnap a Plási Jófokon, hiszen Teltház előtt adott koncertet. Legközelebb pedig kedden találkozhatok vele, méghozzá a Szigeten.

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni, hogyha valami oknál fogva nem vagytok rádió közelben. Méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most jön Doja Cat és az Agora Heels.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz...

0: Bling. A Komám, a Cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Az New School.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Rihanna a karibi beszédmódot akarta visszahozni a vokálban, így született meg a Drake-kel közös különleges hangzású Work dala.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a BSFM egyik kedvenc csapata, a BSV srácok és Bialex. Tőlük pörög a Lidokain.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

a mőben. 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Eljött egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Metro Boomingot, The Weeknd-et és 21 Savage-et. Tőlük indul a Creepin'.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül, ha valami csoda folytán nem vagytok rádió közelben. Itt viszont következik most nálunk Manuel, és tőle a Need You.

0: 96.4
1: Base FM.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 95.4 Base FM.
1: Nem,
2: ez így nem mehet tovább.

0: nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön a nagy Snoop Dogg és az életrajzi filmje is. Ráadásul jövőre, augusztus 6-án kerül a mozikba, Snoop producerként is részt vesz benne, a főszerepet pedig Jonathan Davis fogja játszani. Itt pedig pörög a Who Am

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok, hozom nektek a mai legújabb csillagát, Shenseeát, pörög tőle a Bossa.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. És természetesen továbbra is maradjatok velünk és hallgassatok minket, amikor csak tudtok. Most hozom nektek Betonhofit, aki tegnap óriási sikert aratott, méghozzá a Balzac All Stars rendezvényén. Természetesen előadta a következő dalát is, indult tőle az Angyalok.

0: szépet.
1: Now brother look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek, én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass of 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön...

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doechii és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: Space Top 20, a 18.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztet, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Cardi B Ehhez című slágere áll, ami egy 2026-os felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Szóval Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikinében láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. A szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-szingleként és 7 incses bakelitlemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal. Akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Packet című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. A Megan Thee Stallionnal közös Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példányt kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint például Eminem, Black Eyed Peas-ék vagy éppen Travis Scott tartoznak közéjük. Azonban most érkezik Cardi B legújabb dala, az Ehe. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en, a Base Top 20-as lista 16. helyről ezzel megyünk.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rae-t vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen Tyla Chanel című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Walter kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 3 év után gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották az Amapiano királynőjének, ami országa legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Walter után a postustart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-26-ban pedig úgy tűnik, a Chanel az aktuális legnagyobb slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, ami végül 2025. július 24-én jelent meg A-Pop címmel. A 14 dalos album ugyan a címe is sugallja, jóval több popzenei elemet tartalmaz, mint amit Tylánál megszokhattunk, és jóval több gitárt is hallhattunk rajta. Közreműködőként pedig feltűnik az év nagy visszatérője Zara Larsson is, szintén popvonalat erősítve. A Chanelhez forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas köralakú Chanel táskával, hogy egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból, aki egyébként Amerikában az év trap slágerét jegyzi, azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben, úgyhogy érkezik most Tyla tőle is Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 7. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: Bizstop 20. Rewind.
1: 964 BizFM, Rapkipap, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bizstop 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis ideutazással kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 25 évet, meg sem állunk 2001. augusztusának közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Alicia Keys Falling című gigászis slágere. Szóval Alicia Keys debütáló albumának, a Songs in a A Minornak első klippes dala nem csak Amerikában, de az egész világon is óriási siker volt. A Fallin és a lemez olyan további slágerei, mint a Woman's Worth és a Girlfriend mindenkivel megismertették az akkor alig 18 éves énekesnő nevét. A Billboard, azaz az amerikai slágerlista csúcsán 2001 nyarának végén és őszén a Jennifer Lopez-Jero párossal váltogatták egymást az első pozícióban. Ők az I'm Real című dal remix változatával voltak versenyben. A Fallinból készült egy remix verzió, ami a hip-hop klubokat célozta meg, és amiben a remixek királya Busta Rhymes is hallható, akivel a J-Recordsnál azokban az években kiadótársak is voltak. Ezzel folytatjuk most, szóval érkezik a gyönyörű Alicia Keys tőle is Fallin című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 964 BizFM-en, a Bizstop 20-as lista Rewind rovatából.
0: Bizstop 20.

FIFA Fire NBA Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Best of 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Luzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Jude Law Sötét című dala után, A$AP Rocky-val és Skeptával, ez pedig ikonikus daluk a Praise the Lord. Bizony, ez is nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM.

0: 94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. DMX után Subbase Monsterrel megyünk tovább, és ikonikus dalával, a Nincs Nő, Nincs Írás című slágerével, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk, Szabi!
1: Nincs nő, nincs nő, és nincs is több sírás, olyan ez az egész, mint maga a Szentírás, hogyha

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 egy Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, hogy ez alatt az idő alatt tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. BSV-k és By Alex kollabja Lidokain után pedig Akonnal megyünk tovább. Tőle is szóljon Akon's Beautiful Day című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96 egy Beast FM-en.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Molly, Silent Eddie's Killibang és egy gyönyörű Shancy a Shake It To The Max című slágere után egy igazi fenékrázós dallal megyünk tovább. Jön Bossman Lloyd.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Dashvini Pucim és Lagere után egy zsenivel fogunk tovább menni, egy meg nem értett zsenivel. Jön más, mint Doja Cat, tőle is pörögjön Agora Hill című dala itt a Beast-en.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. BSV Hello című slágere után egy ifjú tehetséggel Kid Ink-kel megyünk tovább, és Dead Wrong című dalával itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bindabi

96.4 BSFM Rap Hip-Hop R&B Záró már a Revolution munkatára Gangsta Zoli és a Kártel, a Jó a Rossz és a Kártel, után Jay-Z és Kanye West ikonikus dalával, Niggas in Paris-szel. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a BSFM-en. Sziasztok!

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

0: bizfm.hu.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

mehetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska személy, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Oszdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsi, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megölj majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy

Sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

0: igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: West to the east side.

hogy ilyen jobb vagyok nálad. Sztár vagyok, ez az élet meredek. Sosem mondták, hogy kerüljön már a szereken. Növesem a száz, csak én megmondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá.

Space FM 96.4 Base FM.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.